kra nyinaa nyɛ po totorobo nso ɔbɔ ɔsoro ne asase no nɛte n'ahengua mu no atokɔ afrɛ nyankopɔn onyame ɔkasa a obi nkasa bie no fiaseɛ na da no asesa abere